0: csinálod.
1: Én a Sam Crawford.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.